0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 12-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és kellemes időtöltést kívánok. Híreinkből röviden. Bizonytalan a horvát elektronikus autópálya díjrendszer. A magyarok körében még mindig népszerű nyaralóhely Horvátország. Zadarba és Dubrovnikba szeptember végéig vannak rendszeres repülőjáratok.
1: Híreink következnek.
2: Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobil alkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A bizottság azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. A DKOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg. A bizottság azt is kipogásolta, hogy a benyújtott ISO tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAD olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. Ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya kezelőt. A HAD-nak most újra kell értékelni az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét. A késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027. februárjára készülhetett volna el. Az új úti díjrendszer fő kivitelezője, a Slovak Sky-tól, ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre. A HAD közölte, néhány hónapos csúszással számol a tesztelés és az üzembe helyezés során, ugyanakkor megpróbálja lerövidíteni az alkalmazás előkészítésének határidejét. A vállalat szerint a legfontosabb, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljes körűen működjön. A magyar vendégek és a vendégészakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, tájékoztatta a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete az MTI-t. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülése még dinamikusabb volt. Az érkezések száma 8, a vendégészakáké 7%-kal nőtt, a tavalyi hasonló adathoz képest. A magyar utasok az idén is a Kvarneröblöt, Isztriát és Zadar megyét választották el legszívesebben az úti célok közül. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a nyári csúcsszezon végével még nem álltak le a légijáratok Magyarország és az Adria partja között. A Wizz Air heti 5 alkalommal repül Budapestről Zárába szeptember 30-áig, heti 3 alkalommal pedig Dubrovnikba egészen szeptember 29-ig. Simon Steele, az ENSZ klímavédelmi vezetője szerint a 2026-os nyár gazdasági és társadalmi kárait még számolják. A bizonyítékok megcáfolhatatlanok. Ez az ára az emberiség foszilis tüzelőanyag függőségének, tette hozzám. Az ENSZ tisztviselő szerint az extrém hőség milliók halálát okozta és billió dolláros károkat idézett elő. Sújtotta a közlekedési és egészségügyi rendszereket és felhajtja az élelmiszerek árát. Az idei augusztus így a 20. század kezdete óta a legmelegebb hónap volt Magyarországon. Ez veti fel a kérdést, mennyivel emelkedhetnek tovább a havi rekordok, ha az El Niño az előrejelzések szerint csak az év végén tetőzik, vagyis a mostani értékek még a hatása előtti állapotot tükrözik. Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog 11. Ince pápa rendelte el, annak ellenére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megputamították a Bécset ostromló török hadsereget. Mária Szent nevét ünnepeljük szeptember 12-én. Ez a Boldogságos Szűz Mária neve napja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól kezdve ünnepelték. Az ünnepet az egész egyház számára a 11. Ince pápa rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére. Hasonlóan a nándorfehérvári győzelem után 1456-ban elrendelt Urunk színe változása a hálaünnephez, illetve Rózsa Fizér királynője emléknapjához, melyet a Lepántónál szintén a törökök felett aratott győzelem után vezetett be Szent Ötödik Pius pápa. Szűz Mária Szent nevének napja először a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. Tizedik Pius pápa aztán áthelyezte az ünnepet a győzelem napjára. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte Magyarország felszabadítása is, melyet szintén Mária közbenjárásának tulajdonítottak. Közép-Európában a kultuszt főként a passzói Mária Hilp, mindenkor segítő Szűz Mária tisztelete ihlette, akinek nagy képét 1618-ban egy Pius nevű passzói festővel készítette, Marquardt von Schwendi kánonok. A helyi kapucinus templomban már 1622-ben nyilvánosan tisztelték. Bécs ostroma idején első Lipót császár és udvara a Passauba menekült, és a kapucinus kolostor egy-egy képe előtt könyörgött a szabadulásért. Az 1683. szeptember 12-i kálembergi győzelmet a passzói mindenkor segítő Szűz Máriának tulajdonították. A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors terjedéséhez. A 18. században Magyarországba betelepülő németek, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választották az új templomok, kápolnák titulusául Mária nevét, s általában a Mária Hilf kegykép másolatát helyezték oltárukra. A Szűz anya névnapjára való emlékezés sokszor elsikkad Kisboldogasszony ünnepe árnyékában, pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sokszor hívjuk segítségül a Szűz anyát a kereszt nevén. Mária neve napjának megünneplése az újkorban bukkant föl, de csak Bécs felszabadítása után Szent 11. Ince pápa intézkedésére vált egyetemessé az egyházban. A kultusz közép-európai meghonosodását, főleg a passzói segítő szűzanyag kegyképének tisztelete ihlette. Lipót császár bécsi udvara a török elől Passauba menekült, és ott könyörgött a kapucinus Mária Hilf kolostor nagy kép előtt a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a győzelem napjának szimbóluma lett, és tisztelete villámgyorsan elterjedt. Mária nevének tisztelete azonban már korábban, a középkorban hagyomány volt, a 11. századtól kezdve ünnepelték különböző napokon. A híres perences szónok Temesvári Pelbár szerint Szűz Mária nevének öt betűje jelenti azt az öt nagy jó téteményt, amellyel elárasztja a földet. Az M betű jelenti az irgalmasság anyját, az A betű jelenti azt, hogy ő az emberi nem szószólója, s azért ő mindenkiét közben jár az Úrnál. Az R betű azt jelenti, hogy ő mind az angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. Az I betű jelentése az, hogy Mária az egész egyháznak és a világnak is a megvilágosítója. Az utolsó A betű pedig azt jelenti, hogy ő minden szükségben a nyomorúság segítője.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.